moderno psalmsfeir virago. Fartolo edvecem tempomi imából. Álmokat kergető vasárnap délelőtt, bánatom, mint olyan élkület visszajött.